0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a szünet.

legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Only 7 seconds.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Dance Fighter.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

today, the wars are over.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Ott a helyed.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
0: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben, ébresztem az emléket, itt a szünet.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

barátok, szép napot kívánok! Itt a Super DJ Rádion, ez itt egy Private Light beugrós adás, DJ Simon alatt az velem. Ha minden igaz, egészen kettőig vállaltam a dolgokat itt a Superen. Nézzük csak, azt mondja, hogy igen, egészen kettőig fogok pörgetni két órán keresztül. Hát igazából nem készültem semmivel, és ha már egyszer nemzetünnep van, National Dog, azt mondja a svéd, ugye július 6-án van itt a nemzetünnep, és hát gondoltam, ha már ráérek, meg ilyen jó kedvem van, lesz, akkor gondoltam, pörgötek pár zenét, semmilyen mixelés nem lesz részemről, feldobálok pár 90-es évek zenét, úgy gondoltam, most mindig olyan megszoktatok lepődni, amikor én 90-es éveket pörgetek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hozok egy kis 90-es évek zenét, nem mixelve, csak rázva, sőt, rádióverziókat fogok játszani, és kizárólag most CD-ről, semmi bakelit, vagy éppen vinil, oh yeah, tudjátok. Itt elsőnek már be is dobtam egy ilyen kis 1994-es Unity Mixet, az volt a neve, hogy Unity Mixes. A spanyolok nagyon tudtak mixelni annak idején, és hát én ezt megvettem CD, mert annyira jó volt, hogy muszáj volt. Jó pár zene van, így össze rottyangatva ezen a CD-n. És hát gondoltam így indításnak, hogy mi várható ebben a két órában állam. Ez így le is pörgeti azonnal. Aztán lehet, hogy majd lesz ismétlés itt ebből a mixből. Nagyon sok zene fog lehet lepörögni, vagy nem. Nem fogom figyelni. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármilyen van.

Mindenkinek nagyon jó kagylózást kívánok, meg azt, hogy jövök majd és olvasom a Viber-t, mindenkit is és mindent is, ami oda kerül, az beolvasásra kerül. Na, jó kagylózást, majd jövök még.

don't stop! Igazából azért raktam be ezt a mixet, hogy tudjak beszélni itt az elején azon ki, azon, na még egyszer, az, anélkül, hogy belebeszélnék azokban a zenékben, amit majd később le akarok játszani. Oh yeah! Nézzük a Viber-t! Hú, rengetegen írtok, ez nagyon jó, köszönöm szépen! Azt mondja, hogy itt van velünk Toldi Miklós. Hello Miklós! Azt mondja, ugyan, mi köszönjük neked! Ja, ez nem nekem szólt. Ezt nem olvasta be a tegnap esti kolléga, de semmi baj. Megyünk tovább, itt van velünk Bodor József. Azt írja, szí. Szí, műszí. Hello Józsi! Jó kagylózás neked is, mint Hódéminek. Azt írja, tiszteletem, de jó hallani. Most engem vagy a zenéket, vagy mindkettőt, tudom. Itt van velünk Róbusa Imre. Szia Imre! 90-es évek Commerce Simon zenékkel a legjobb, hajrá, Super DJ Rádió. Így van, pontosan Commerce... Nálad jobban én se tudtam volna ezt mondani. Így van, hozom a Fincsi Commerce Eurodance zenéket a 90-es évekből. Mindenfélét is. Itt van velünk az Isa család, Isa István írt nekem. Azt mondja, ó, oh yeah, csodás szombati napot kívánunk neked, kedves DJ Simon. Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család jelen. Örülünk neked, és annak, hogy meglepi van. Ó, oh yeah! Jó kagylózást nektek is, István! Aztán gyorsan felpörgetem itt, hogy ebbe a mixbe egyébként, ebbe a Unity mixbe, ami 1994-ben készült, 10 zenét rakott bele az úriember, aki összemixelte. Most nem kezdem el megkérdezni, ki volt a mixelő. A lényeg az, hogy hoppá, ez belgiumi, nem is spanyol. Szóval a Capella Movie, na még egyszer, a Capella a Movie Tap című nóta, az ICMC és az It's a Rainy Day, majd a GLM, aki éppen szól a Coming to My Life, jön a Roseway, a Let Me Be Your Fantasy, aztán jön a BKS, az I'm In Love With You, jön Shanna, Do Me Boy, az Other Brothers, a Don't Stop, a Two Brothers on the Fourth Floor, és a Let Me Be Free, majd jön CB Milton, Open Your Heart, és a végén lesz egy 1-2-1.

rájöttem, hogy bekevertél. Nem az intrót kevertem be, nem neked. A fitnázba. Hello, Zsú. De azért megvolt az intró, nem, hogy visszahallgatod, letölthető lesz, tudod.

aztán megérkezett a Viberre, itt van velünk Bazsi is. Kagylózt bennünket, és írt is nekem azt írja, hogy szia Tomi, sziasztok! Szuperek, micsoda remek hangulatú zenék! Oh yeah, természetes! Ez itt

muszáj. Oh yeah, na figyeljetek, megyünk tovább, és akkor kezdjük el mondjuk azt, amit én fogok itt pörgetni magamtól, nem egy gép fogja mixelni a zenéket. Jön az 1994-es feldolgozású Sweet For My Sweet című nóta, és bizony az előadó CJ Lewis volt, aki ugye Angliából érkezett annak idején, és hihetetlen jó kis ilyen reggi hangulatú zenéket tolt nekünk. Kicsit visszaveszünk a tempót, de még mindig jó zene jön. Oh yeah!

Én azt mondottam, kizárólag ilyen rövid rádióverziókat fogok pörgetni, úgyhogy lehalkul a végük, muszáj vagyok belebeszélni a végébe, még ha nincs is vége. És hát itt van, prezentálom a következő előadót, ami nem lesz más, mint a 20 Fingers featuring Gillette. És az a zene, ami a 90-es években, mondjuk azt, hogy internacionálisan a dance chartokat meghódította. Na nem, a Short Night Dick jön, vagy valami ilyesmi, de amúgy az az, de hanem inkább a Mr. Personality-t választottam a 20 Fingers-től, ez pedig egy 95-ös nóta. Oh yeah, itt a Super M.

Pistola, hogy Száva Simonunk a délelőtre betervezett meló kész, most dobtunk fel egy kis grill cuccot, te meg pörgeted alá a zenéket. Jó ebédhez szólalót a DJ Simonnak, szép hétvégét mindenkinek! Köszönöm Pistolám, jó étvágyat, majd ha kész lesz a cucchoz, és hát megyünk tovább, itt a Szuperen a következő zenével. Jön a Catcher Beat, tegyük hozzá, hogy a 90-es évek közepén hatalmasat robbantak és nagyon sok jó zenét hoztak. Aztán én szerintem, de ez nem így van persze, de én szerintem, hogy a 90-es évek végére szerintem elfogytak. Ettől függetlenül hoztak nagyon jó zenéket, mint például a 1998-as megjelenésű Catcher Beat featuring Kim Saunders, amikor is nem a szokásos hölgyike kiabálta a zene alatt, hanem Kim Saunders. És hát hozta nekünk ezt a fincsi zenét, aminek az a címe, hogy a Rendezvous, vagy Rendezvous. Maradjunk a Rendezvous-nál. Hallgassuk, ez is elért több helyen Ausztriába. Nem volt a top 40-ben, Svédben, a top 50-ben, aztán Németországban a top 60-ba is bejutott, egészen pontosan 53. helyen végzett.

rendezvous. Na, pörögjünk tovább a következő zenére. 1965. szeptember 28-án született Washingtonban a csávó Fidget Prince of Rap. A becses neve ennek az űrgének sajnos 2023. január 21-én itt hagyott bennünket, viszont minden egyes zenéje szerintem iszonyatosan jól sikerült, és imádtam minden egyes darabját, amit ő gyártott. Itt van az 1994-es, ha jól emlékszem, 94-es szerzemény, I Can't Love You, egy 140, akár hány ilyen BPM-es, igazi Eurodance nóta, BG the Prince of Rap-től, a Nem Tudlak Szeretni nóta, ja de...

Isa Istenet, és DJ Simon in the house, oh yeah! Hát, hogy mennyire vagyok in the house, és mennyire commerce, hogy mégsem, azért próbálok olyan zenéket hozni, ami nagyon ritkán hallható. Ez vagyok én, azt lehet mondani. Akkor jön egy gyors, lassú, tudjátok, azt szokták mondani, most volt egy gyors, az megint egy lassú. Jön az 1952-es születésű a Dawn Penn, a jamaikai reggae énekesnőnek egy iszonyatosan jó zené, 1994-ben jelent meg. Are you don't love me? No. Kicsit belassulunk, de megéri.

lehet közöttünk. Stevie Bizet, azaz Stephen Britzke. A 60-as születésű, majd 23-ban elhunyt csávónak volt egy hatalmas nagy nótája, ami 1995-ben került ki. Hogy most house vagy downtempónak lehet nevezni, nem tudom, igazából rengeteg sok remix készült belőle az ő zenéjéből. És itt van az eredeti verzió, az Everlasting.

Előadó érkezik, aki igazából a nagyot, a 90-es évek közepétől a végéig robbantott. Jön a Heat Hunter and the Pleasure Company, és az egyik kedvenc tőlük. Jön a Walking on Clouds. Oh yeah, járni a felhőkön. Én is szeretnék. Mindig arról álmodozok, amikor a repülőn ülök. Milyen jó lenne egyszer így beleharapni a felhőben. Bár nem lehet, tudom, de akkor is. Walking on Clouds, 1997.

0: tengerben kajdózik. Hajas né, aki nem hajas, vagyis nem hajas né, vagy hogy mondják? A haja, de amúgy nem hajas, vagyis ízé, a Ildi. Hú, mindig belekeverdek. Szia, Ildi! Jó kajdót neked is!
1: I can tell you this, never forget this one. Real and truly, can't believe me. I'm walking on the cloud.
0: Tudod, hogy hajas ném van, ez nekem mindig. De csak mert a pálcikának nincsen haja.

0: Ava.
1: Love.
0: Imádom ezt a jamaikai beütésű szöveget. Walking on clouds about. Oh yeah. Sun in the sea. Walking on clouds about. És itt van, megérkezett a Dance Doktorunk is, írt nekem a Viberen, azt mondja, szia Simi, nagyon szép napot kívánok, és sok fület. Az a baj, hogy pár fül bezáródott, amióta itt vagyunk, de nem baj. Megyünk tovább a következő 90-es évek egyik legnagyobb emberével, vagy éppen embernek csapatával jön a Captain Hollywood Project. És a 94-es magasra szállás, ha már egyszer a felhők között járunk. Repüljünk magasra, jön a Captain Hollywood Project és a Flying High! Toki még azt is írja, hogy meló van ezerrel, akkor 153 BPM rásegít szerintem, hogy gyorsabban kössed, amit kell. Hello, Toki! Jó kajlózást! Aztán csak finoman a Flying High!

Yeah. Na nézzük a következőt, nem tudom mennyire kell bemutatni a csapatot. Azt mondom nektek, hogy Gem and Spoon. A lekvár meg a kanál. Ja nem. De jön a Gem and Spoon, és nem a Ride in the Night, akármennyire is imádom, és 26 milliószor megvettem vinilen. Itt a hódim, és itt figyelni kell, hogy mit mondok. Nem azt mondjuk bakelit, hanem hogy vinil, tudod? Szóval nem a Ride in the Night jön, hanem egy másik 1997-es zene.

az ember, aki jövő április 30-án lesz 60 éves, jön Turbo B. Nem azt mondtam, hogy a Snap jön, hanem éppen egy ilyen kis oldal frakciója jön a Century-val. Turbo B és a The Spirit című nóta, ami 1995-ben jelent meg. Bocsánat, 94-ben igazából a Spirit, mert ugye a Spirit az az Alpha Kid Century albumon volt rajta, és szerintem iszonyat jó lett ez a zene is. Nem hiába, Turbo B hangja még mindig rászől a hideg.

pörgünk tovább a következő zenével, és érkezik a Labos formáció 1997-ből, amikor még ugye Melanie Thornton volt az énekesnő, aki sajnos ugye 2001-ben egy repülő vagy helikopter balesetben, vagy repülő balesetben hunyt el. A lényeg, és nem is az, hogy ő hogy hunyt el, hanem hogy hunyt el, érted? Hanem az, hogy milyen hangja volt, és milyen zenéket hoztak a Labossal. Itt van nekünk a 97-es. Nem felejtesz el! You won't forget me! Oh yeah! Köszönöm, megérkezett az én kedvenc figurám is a kajdózó körébe, illetve a Fiberre írogatókhoz. Azt írja nekem a pálcik ember, hogy szia DJ Simon, köszönjük. Jó ebédhez, jó szóval, nem égeszed, köszönjük ebédhez a jó zenéket, oh yeah. Majdnem jól olvastam ki. A diszlexia összekeverte a betűket, illetve a szavakat. De nem felejtesz el te se. You won't forget me? Oh yeah.

Won't Forget Me. Nem fogsz elfelejteni, ha akármerre mész, jössz. És leszel, mint ahogy a következő zenét se fogjátok elfelejteni. Egészen pontosan 1995-ben kanyarodunk vissza. Jött a jamaikai, amerikai énekesnő, zeneíró egyébként, aki 1970-ben született, Diana King. És hazott nekünk egy finci zenét, kicsit lelassolunk már megint egy picit, ilyen kis reggae, hip-hopos szocian jön a Shy Guy. Ó, mennyire kis üzés shy a guy. Közben megérkezett Encsike, azt mondja, szia, ez ma! Igen, mi ez ma? Igen, mama. Na, és ha már ilyen You Won't Forget Me, úgyhogy nem felejtesz el című dolog volt itt, akkor mielőtt még elfelejtem, közérdekű közlemény jön, kicsit visszaveszek a hangerőt, és akkor én is lejjebb tudom venni, nem kell kiabálnom. Na szóval, azon, hogy 2026, 7. hó, 24, 25, 26, azaz július 24, 25, 26, hétvégén a Super DJ Rádió 7. találkozója lesz Jakab szálláson, az Aero Hotelben. És hát vannak szállás lehetőségek, hétágyas, francia ágyas szobák, aztán van mindenféle apartman, vendégház, illetve kempingezési lehetőség is van, hogyha valaki lakóautóval jön, azt is le tudja tenni, sátorozni is lehet, mindenféle módon lehet ott aludni. Mindenféle egyéb információt egyébként a Facebookos oldalunkon megtaláltok, illetve a szállás foglalás a plusz 36 20 3 44 30 50-es számon lehet megtenni. És hát mindenféle jóval várunk ott benneteket, nem csak zenével, meg velem, én is ott leszek, képzeljétek. Hanem van, lehet bowlingozni, lehet pingpongozni, csócsózni, squasholni, izzadni, az meg szvettezni, vagy éppen biliárdozni. De ha valaki nagyon akar, akkor még repülőzni is lehet, képzeljétek el. Jakab szálláson, úgyhogy várunk mindenkit, és hát időbe legyen ide időtök arra, hogy meggondoljátok, és minél... Na még egyszer, belekeveredtél, hülye gyerek, de minél előbb gondoljátok meg, mert fogynak a jegyek, a szállások, úgyhogy érdemes időbe reagálni a dologra. Várunk és várlak benneteket, tényleg, mert élőben is találkoztatok. Például, mint egy még egyszer, velem, meg a Dokival, ami biztos, meg a többiekkel. Oh yeah. Na szóval, Encsike, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel és jó kagylózást. Bocsánat a csúszásért, mert elcsúsztál, Encsi, állj föl, nem kell mindig csak úgy csúszkálni. Azt mondja, hogy mosok, főzök, takarítok és közben játszok, de már itt kagylózok ezerrel, túl Chica.

0: Király, 1996-ba kanyarodunk, jön a Loft. És nem a Holdon, meg a többi, hanem a Majorka, megyünk Majorkára.
1: Majorka!
0: Jó hangom egyébként, csak ha nem éneklek, akkor...

következő mondhatni house zenére, vagy éppen freestyle house zenére. 1994-ben jött egy amerikai csapat, a Dominica, és hozott egy olyan zenét, amit mindig is imádtam. Imádtam a sketchba, főleg ahogy, mármint a klub a sketch, ahogy szólt ez a zene, nagyon csettegett a magas mindig. Úgyhogy jön az a zene, aminek az a címe, hogy I got to let you go. El kell, hogy engedjelek. No more sleepless nights. Nem lesz több álmatlan éjszaka. És könnyen tudok aludni igazából. Bármikor. De el kell, hogy engedjelek, ezt énekli Dominica.

akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal egy ilyen kis beugrós adás egészen 2 óráig. Aztán, ahogy elnézem az adástervet, 2-től 4-ig Boriszka jön és boldogít benneteket.

a hódim így vinileg. Lehet, hogy vinileg is van. A Dance Doktornak a lényeg, hogy 8-ig nyomja, majd 8 órától jön DJ Robix egészen 10 óráig, ami biztos, de lehet, hogy tovább húzza. Mindig rá szokott húzni. Mármint a zenélésre, mármint a adásra, érted? Na szóval menjünk tovább egy olyan zenével, aminek az eredeti verziója 1985-ben jelent meg. És nagy hatással volt, főleg a csajokra, főleg akik látták, hogy kik éneklik. Thomas Anders, ugye, aki az énekes volt, Dieter Bohlen meg, aki szerezte a zenét, meg annyi zenét szerzett Dieter Bohlen, de maradjunk annál a zenénél, ami érkezik. Egy 1900 remix jön, You're in my heart, you're my soul, című nótából. Tadam, tam, deep in my heart, there's a fire, burning hot.

Azt kérdi tőlem, Hódém, hogy ez legalább vinil. Nem, nem vettem elő semmilyen vinilt. Bokelitet. Csak és kizárólag hallani is, ugye rotyogós a CD hang. CD-ről zenélek. Mert ugye én nem USB-zek meg ilyen gépről tologatom a szinkron gombokat, hanem csak egy finoman, szépen. Elővettem a régi CD-imet, úgyhogy bepattintottam, és most ezeket hallgatjuk itt, közösen. Basi azt írja, hogy üzenném Kolozs Imének és a többieknek, főleg neked, Tomi. Jakabon július 25-én találkozunk, és megyek. Na ez az, Basi. Na végre. Jaj, gyerekek, júli 25-i ott lesz Basi is. A szombat. Mindegy, péntekre, szombatra már kihozom, nem baj. Az a lényeg, ott leszel, Bazsi, várunk. És akkor, ha már ennyit beszéltem, akkor jöjjön a következő csapat, egy német formáció. A nevük az Full Speed volt, két csaj, egy csávó. Szóval a Full Speed, köpörgetjük a ritmusokat. 1994-ben jelent meg a Star című nótájuk, a Gémi, Gémi, Gémi. Majd 95-ben megjelent nekik a Happy című nóta. Aztán ők eltűntek a sűjesztőbe, nagyon sok újat nem hoztak nekünk, viszont a Star című nóta szerintem iszonyat jó volt. Úgyhogy jöjjön az most itt a Szuperen, oh yeah!

velünk, Kolozsi, mi azt írja, szia Tomi, üdv minden hallgatónak, és szép napot kívánok. Hallottam, Bazsi ott lesz, a Tallinn Jakabon, minden szuperessel. Na ne! Úgyhogy remélem, te is megjelensz. Azt ígérted, igen, úgyhogy várj.

make you star. Oh yeah. I wanna make you all star. Na nézzük a következőt, a következő előadót, illetve a zenét. Az én kedvenc figurámnak és a csapatnak küldeném, akik éppen kagylóznak bennünket, a pálcika ember, a meg öcsi. Jön egy igazi amerikai rap, mondjuk úgy formáció, jön a Refugee Camp All Stars featuring Press. Itt van az Avenues. Da Vinci, 1997. Oh no! Oh yeah!

0: 95-be kanyarodunk. Vissza az időbe 2 évet. És már hallhatátok, mi lesz a következő. Jön a Fun Factory. És a Let's Celebration. Ünnepeljünk együtt, ha már egyszer. A svéd National Dog van. Nemzet ünnepe van.
1: Ha pik vagyunk is svédek,

Emma Button, Gary Hannibal és Victoria Beckham, vagyis Victoria Adamsnak hívták annak idején Pearl Spice, Ginger Spice, Baby Spice, Potty Spice és Scary Spice. Hoztak egy iszonyatos album.

és csak és kizárólag ezért vettem meg a Spice Girls Greatest Hits 2019-ben, mert rajta volt ez a zene. Vinilen, érted? Megvan vinilen a Viva Forever. Ma hallgassuk, ebben nem duálunk. Oh yeah, itt a Szuperen.

Imádtam. Na menjünk tovább a következő előadóval. Jön Levi the Jones, egyenesen Dél-Afrikából, és hozott nekünk egy fincsi zenét 1995-ben. Egyébként három albumja jelent meg a Csajszinak. Itt van az egyik zenéje, jön a Singing to You. Neked énekelek. Vagy valami ilyesmi volt. Viszont jó volt. Iszonyat jó volt. Szerintem. Levi the Jones. Neked éneklek.

de aztán ígérem, most már nem kell sokat kibírnotok velem, mert csak 33 percem van hátra. Itt a Szuperen is érkezik hozzátok a Boriska. De addig is éppen beszélünk a következő előadó, na még egyszer előadóról. Jön a Sweetbox és nem a Booyah, ami 95-ben meghódított mindenkit, hanem egy másik zenéjük, ami igazából Johann Sebastian Bach alapjára készül, már mint a levegő. Belebeszélek, na mindegy. Szóval, hogy az Everything's Gonna Be Alright, minden rendben lesz című nóta 1997-ben jelent meg. Egy ilyen kis pop-rappes klasszikus, lehet azt mondani, feldolgozása vagy megrepesítése. Én azt tudom mondani, hogy amerikai és európai koprodukcióban készült ez a zene. Nem kezdek el wikipédiázni. Hallgassuk meg, nagyon fincsi zene volt. És még mindig az.

0: minden rendben lesz. Na nézzük, 1995-ben repülünk. Jön a Magic FR, Anita Davis és Janet Dillarra, akik eltették a szerepet mondjuk úgy a rap és a éneklés körében. Mondjuk úgy, hogy egy kicsit szakítottak is a Eurohouse-dal, és inkább a House felé kezdtek el kacsingatni a Magic FR formáció. És hoztak nekünk 1995-ben egy zenét, aminek az volt a címe, hogy The Rhythm Makes You Wanna Dance, azaz a ritmus azt akarja, vagyis azt teszi veled, hogy ez táncolj, vagy valami ilyesmi. Olyan jó az angolom, hogy még mindegy, dancoljunk, oh yeah.
1: But before we start, here are some examples of...
0: Ne kapcsold le, indítsd el! Oh, yeah.

77-be ugrunk, és érkezik az INS featuring DJ Jean, bocsánat, DJ Dean, és a Lay Your Heart on Me. Hogy ez mit akar? Take Me Forever.

Ajaj. Sose játsz utolsó zenét CD-ről, mert a Tuti karcos. Nem én vágtam meg.

legalább úgy kihagy, mint az én szívverésem néha. Oh yeah! Girl. És már halkul, és már robog le. Szóval menjünk tovább inkább 1995-ben. Jön Moby. Nem kell bemutatni szerintem az amerikai csávót. Kopasz, meg mizé, meg minden is mindig jó zenéket hozott. Szerintem. Ez meg itt a 95-ös. Minden alkalommal, amikor megérintes című nóta. Every time you touch me. Na érints. Pörgesd fel. Oh yeah. Wow.

Melville Hall, az eredeti neve Moby-nak, aki 1965. szeptember 11-én született, egyenesen Harlemből érkezik a csávó New Yorkból. Aztán szépen elutazott, költözött a Los Angelesbe, gondolta, hogy nagyon jobban meleg van. Nagyon meleg van egyébként. És sokkal jobban tud érvényesülni az ő zenével Los Angelesben, mint New Yorkban. Azért valljuk be, New Yorkból inkább mindig hip-hop érkezik. Aztán mégsem, itt hazudtoljuk meg magunkat a következő zenével. Jön az 1991-ben alakult Los Angeles-i csapat. Jön a Delinquent Habits. Oh yeah. És az a fincsi zene, aminek az volt a címe, hogy... Tres Delinquents. A három delinquens. Megint egy hip-hop. Gyors, lós, lassú.

Egyszer érted, már temetnek, hogy most már elég volt, hogy mennyi már innen a izé. Hadd jöjjön a többi. Hát még 15 perc van István, és azt ne tudnak, hogy mi jön a következőkben. 1995-ben ugrunk, és megint jön egy hatalmas, lehet azt mondani, klubsláger 95-ből. Ilyen egy igazi Eurohouse vagy Eurodance. Jön a Mr. President és a... Úgy bizony, a Four on the Floor. Négyen a negyedikről. Pedig csak hárman voltak.

azt kellett volna címet adni, hogy Three on the Floor. Négyen az emeletről. Ja nem, ja de. Na mindegy, menjünk tovább. Jön az a zene, amely 1984-ben jelent meg először egy kis lemezen. Jön a Femme, és az Everything She Wants. Mindent, amit ő akar, mert mint a Chelsea, tudjátok, mindig azok akarnak valamit. De ez egy 1998-as verzió George Michael-tól. Oh yeah, ő még nem volt

biztos jövő héten pénteken 8-tól 10-ig, ahogy szoktam jönni mindig. Jövök. És hozom az én Fincsi zeneimet. De senki sehova, mint ahogy azt már mondtam, 2 órától érkezik hozzátok Boriska, itt lesz nektek, veletek egészen 4 óráig, aztán jön Mr. Rain, és nyomja nekünk a Fincsi zenéket egészen 6 óráig, majd Dr. Tom, a Dance Doctor ugrik be, és meghallgatja mindenki szív ritmusát, miután lejátszotta az ő Fincsi zenét egészen 8 óráig, majd 8 órától egészen 10-ig DJ Robix vár benneteket itt a Szuperen, egész nap élő műsorok.

Everything She Wants. Egy 98-as remixre szólt itt a Szuperen. De megyünk tovább is 4 évet visszapattanunk az időben. 1994-ben megint jön egy Eurodance, magyarul jön Nina és a The Reason Is You. Azaz? Mindenek te vagy az oka. Ilyen hülyén magyarra fordítva. The Reason Is You.

Nina, azaz Nina Gerthard. Egyenesen Németországból, és hát honnan ismerhetnétek máshonnan ezt a hangot, Nina hangját, mint Captain Hollywood Projectnál lehetett hallani az Intermission formációra váltva a Honesty című nótából. Egyébként a Choice-nak nem sok minden zenéi volt a 90-es évek közepén, volt ez, volt egy albumja, meg jó pár kis lemezem, aztán igazából ugye eltűnt a sűjesztőben, mint ahogy sokan eltűntek a 90-es években. De megyünk tovább, és itt van a következő zene. Oh yeah. Jön a 49 Ears, 49 fül, és jön a Don't You Love Me, a Te Nem Szeretsz Engem. Hogy mikor a zene, abbára tudja, nem néztem utána, viszont jó, és vinci. Oh yeah. És az van, hogy ahogy kinéz

zene után érkezik hozzátok Boriska. Fogadjátok sok-sok szeretettel Gyülikével együtt. Köszi még egyszer mindenkinek, aki velem tartott. Csáj, Csubi, csáj. Sziasztok. A viszontkagylózásra. Oh yeah.

egy lényeg, hogy hoztam két óra muzsikálást nektek, remélem velem tartotok. Itt elektronikusan veszük ezt az időt, itt a Weekend BV-t persze. Köszönöm szépen Simon úrnak a műsorátadást. Jó szórakozás, jó hallgatódás, ez egyik kedvencem rögtön nyitó zenében Soltech érkezik. És ez a kellemes kis Simon és Shaker muzsika.

kellemes szép napot kívánok, aztán kollégából úr is velünk van, azt mondja, hogy Szoboszka, szép napot kívánok neked is, mindenkinek, aki itt van, a szuperen, hát szuper, hogy velünk vagytok, persze, ahogy Jossa István úrék is, Erdélyből, Erdély Szent György nagyon szépséges helyéről van velünk, és mi valami Józsefornak már láttam, itt valami kellemes kis sörféleség van, á, úrkvel, egészségedre!

de bűnrossz kávét csináltam. Hú! Ilyen szoktak inni a németek. Attól lettek ilyenek biztos. Hát, mondjuk egy kis Bél is Just Deluxe a folytatásban, és persze belepakolunk némi masapot is. Ennek különleges track-ek. Legyőzni meg!

Jó, ja, menjünk tovább. Remixben szerepel DJ Dominik Neve, aki életműdíjat kapott ugye tegnap először, majd vele pénteken. Na, a tombolin biztos, hogy fogunk találkozni, úgyhogy biztos, hogy majd jól megdicsérem. Attila urat, az ő remix témáját, az ő által is jelzett remixre következni. Ez kultúrát,

kérek, és kellemes szétapot kívánok, egy kérem van, mint mindig nyílő szétapot kíván mindenkinek, itt legyen hullám hosszán, és a mazsinak pedig nagyon kellemes pihenés, nyaralást kívánok, hogy a gyönyörű Erdélyben puskik a mazsi, én átadtam, jön a felvétel, folytatásban, tekerülünk tovább, ja Istenem, elkapnak improvizálni, de azért pakolunk egy külöpa blúzt hozzá.

meg ezt is mondja. Meg ezt is mondja. Ilyeneket mond.

Mégis Lakszár Tamástól olyat írt rám, hogy én a mixet is lehúztam véletlenül, de talán a paróka, róka, jó van. Köszi. De étet a péta utána, éte róka paróka. Na.

végét is, hogy ezektől a hangutánzó szavaktól, tehát... Mit mond az állat, hogy gyerekkoromban milyenek edettek, hogy azt mondja a béka, hogy brekeket. Tegye fel a kezét az az ember, aki hallott már békát ilyeneket mondani, brekeket. Hát nem mond ilyet. Hát aznak pláne nem, akit ugye megsütik a világ, nehéz a világ. Ú, mennyi szórakoztunk ezzel, nem úgy, emlékeztek? Én egyszer ezt ilyen természetfilmben hallottam, hogy... afrikai oázisban a békák kummognak. Hát nem lettem vele előrébb. Mert hogy az meg a másik véget, hogy békák kummognak, tehát hogy így. Nekem olyan, mint aki kerülje a munkát, azt mondja, hogy azt szoktok el mondani, hogy kummant, de hogy kummog? Ez milyen ügyes szó, nem, hogy kummog? Eleben mi annak a szó, vagy kum? És így el tudod képzelni, ül ott a béka magának, gólyáktól biztonságosan elzálódva, hermetikusan, gyönyörű szép szaharai naplementében, és azt mondja, hogy na most kéne

0: megszólalnom, basz. Kum, basz meg, kum.
1: És esetlegesen beesik az alkoholba, akkor meg unikum, de nem. Nem mond ilyet a béka, hogy kum, meg az sem bekek el. És hogy a nyúl ugye mostanában nagyon nagy posztár lett, mióta ugye rollerestel közlekedik. Azt meg azt mondják, hogy a nyúl azt mondja, hogy mak-mak. Azt meg se eszi, érted? Tehát nem azt, hogy így ilyeneket mondta, hogy mak-mak. Múltkor mondtam valami ismerősnek, hogy mit mond a nyúl? Hát mondom, nem mond semmit a nyúl, annyit mond, amikor felbevered baltába, vagy lenyúzd a bőrét, meg akarod sütni, hogy ennyi. Ügyes vagy még ennyit se. Borzasztó. Na, rájdezünk egy kicsikét. Tehát a putam az, amiért meg is fölbosszantom magam az állat.

Intervention. Nommé. Eszter műsorunk következik. Zárai Márta, magyar hangja Boriska. És a dal, hogy áradjon ránk szépen, gyönyörűen. Veszemem úgy csak.

0: Ez akkor írás, ami fakad belőlem.
1: Ezt köszönöm, azt mondja, hogy bassza meg.

Gyere neked a Serikának is! Írja, nyomasd jó kis pörgős musikákat, kedvelendőt a takarításhoz, most ért véget a heti munka, már csak itthon vár rám, bizony. Örök körforgás, nem? Legalább akkor a zenék legyenek jók.

Congratulations. Tisztelt kis cukor!

Tök is volt, és kellemes szét, de most felső terkányból szüleidnek örülök. Itt pedig árnyék technikáról mutatott nekem, mint Zsosza úr képeket, és egy kis árnyék, most szoktam fel, ügyes vagy és gyors ráadásul. Mi pedig egyiket az árnyékol ezt a boxolóknak. Úgy csinálnak, mint a boxolnának, azoknak szoktuk mondani, mit árnyékoltak itt. De tényleg egyébként, hogyha valaki ilyen árnyékolást csinál, oda raksz egy ilyen ülő alkalmatosságot, az lesz az árnyékszék. Hú, vele sem ennyi. Szép munka, jó munka. Süssön átok a nap. Itt még tej meg a cuki.

0: Sancha.
1: Mogro disco.
0: Szokták mondani, hogy akkor a parasz vagy édesfiam, mi kellett vágni a széknek a háztámát, nem tudja lőni a permetezővel.

It's so lovely when you're sunny. Na tessék, ez is jó. Sulci úr azt mondja, akkor a panaszt mondja, vattacukkot bicskával leszed. Számos Sulci úr. Akkor a panaszt mondja, azt mondod a buszsöpörnek gia. De most a belga után egy kis mondóka, jó? Ha már ilyen vaka-vaka. Munkás vállán van egy lik, ott nézed kis rényi mik. Erdőszélén jó a kedv, ott lakik a barna medve. Mindenki mondja ki hangosan medve.

a hangot most hallottok, teljesen ugyanaz a hang, mint a macskának van ez a macska konzerve. Ugyanilyen hangot tudok belőle csinálni. Lehet, hogy a macskából is, csak azt még nem próbáltam. Egyébként azt tudjátok, hogy hogyan kell a kutyát megnyávogtatni? Nemrég hallottam, hogy lombszűrészre húzod a gerincét, akkor azt mondja, nyív, nyív, nyív. És a macskát hogy kell megugattatni? Leöntöd lakbenzinnel, meggyújtod, azt mondja, puh. Nem tudod ilyet csinálni, csak viccelek.

nincs az a fejszeket kapok, én kérem szépen. József Attila csak nevet változtatsz, ezt hallanám. Minden versben van egy rím pirinéni kertetás, amelyeket úgy mondja, nyáloznak a balherim, de az már szabad vers. Hasonló hülyeség, mint hogy megy a hajó irány észak, dalolnak a tengerészak.

Jön 5 óra fel, amikor lefem a nap, és hajon zenélsz. Erre a hangra, gyerekek, így megindul a hajnalodás. Azt meg kell élnetek egyszer. De pult mögött aztán végleg. Köszönöm a magasságos jóistennek, hogy ez megadatott.

Sina szerint úgy elvinnélek innen alatt, hogy sűrűbe mennetek ezt még. Nem akarom nagyon szétcsöpni a mitikát. Vagy mondok, hogy a pörgőseknél. Jön a bácsi!

Rossz eszem jutott, hogy milyen hideg volt tegnap. Drága barátommal azon beszélgettünk, hogy valószínűleg, ezt tudtuk kitalálni, a galamboknak tudja, hogy fázik a hónaljuk. Láttatok már galambot? Ez a hülye madár, amilyen, amilyen mind a Gangsta Zolit hallgatta mindig, hogy külajban. Tudja, hogy fázik a hülye hónaljuk a galamboknak. De amikor nem mennek, akkor mindig úgy állnak, hogy összehúzzák a szárnyukat, hogy ne fázzon a hónaljuk. És egyébként nem nagyon szeretnek repülni, inkább mindent lábon csinálnak. Szaladgálnak, és szorítják a szárnyukat, hogy ne fázzon a hónaljuk. Tegnap láttam ilyen galambot, tényleg hideg volt Zsoca, mert hogy tudja, hogy fázott a hónaljuk. Na ezt az információt is megkaphattátok tőlem, örült.

fogjátok élni, tudom, hogy írtátok a Megasztárt, de én hamarabb voltam énekes, mint DJ egyébként, viszont én a második Megasztárba nem jelentkeztem, hanem belevesztek. Elmesélem a szorít, hogy volt. Róna utcában volt a meghallgatás. Nem voltak sokan, akik vártak a meghallgatásra, 800 ember körülbelül. Kurvára unatkoztam, hogy mindenki stresszett. Én fogtam magam ott a szemközti, itt a sellátóba befáradtam, és hát ott egy zongora, meg leültem oda játszani. Így tetszett ott a pincérnek, hogy tankcsapdát zongoráztam, meg minden, ami eszembe ütött, és akkor jöttek így emberek, meg ilyenek, és elkezdtünk így pesgőzni de vadul. Na mindegy, szóval mi szólt lett a vége, hogy nem mentem a Megasztár válogatóba be, és hazamenni is csak alig tudtam lábon, szóval ezért nem mentem az ilyen hülye Megasztárba. Na, bokrétázunk, figyelj!

azért nem voltatok felkészülve lelkileg, fogadjunk. Fresh beat is right on.

figyelmet, de Wayne Barátomat tessék hallgatni, ő érkezik nem sokára, egészen pontosan 5 perc múlva. Köszönöm, hogy hallgattatok, remélem mindenki jól érezte egymást és magát is. Ennyi volt nekem mára. Boriskát hallottátok, de már...

0: Bocho Diván.
1: Yes, master.
0: Ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
2: Mr. Wave,
3: jövök már.
4: Ott vagyunk már?
5: Nem!
4: Ott vagyunk már?
5: Igen, tényleg?
4: Nem! Ott vagyunk már?
6: Nem!
4: Ott vagyunk már?
5: Nem! Itt vagyunk!
4: Ott vagyunk már?
6: Nem!
5: Ott vagyunk már?
6: Igen!
4: Ó, na végre!
0: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. A 70-es évek vége felé költözött az utcánkba a Demién házas pár, és valószínűleg neki köszönhetem, hogy most itt beszélek hozzátok, mert ők fertőztek meg ezzel a zene nevezetű vírussal. Minden esetre egy tanács, soha nem menjetek férhez egy vasutashoz, hiszen neki minden állomáson van egy barátnője. Ez a Shocking Blue és Veres Mariska innen Magyarországról.

Küldött nekünk valaki egy demoanyagot, most nem fogom megnevezni, hogy ki volt az. A következő úr azt mondta, hogy a 90-es évek egyik legnagyobb előadója volt. Na most ahhoz képest 1979 Patrick Hernandez és a Born to be Alive.

A már nem is létező címcseppel Füst Sándor utca 16 és az ablak alatt ott ácsorogtunk, szívtük a bagót, megiszogattuk a söröket, és bentről ilyen zenék szóltak, amit Demjén Pisti húga küldött Svédországból, mint a következő. Egy szomorú svéd,

Nos igazából a következő dolog, mert azt mondom, hogy dolog csak azért fog megszólalni, hogy megértsétek azt, hogy mennyire skizofrén állapot volt, hogy miközben 30 ezer ember ment befelé a csepelvas és fémművekbe, és ilyen dolgok szóltak a megafonokból,

Hát bizony, de közben, miközben mentünk befelé a gyárba, azért egészen máshol járt az eszünk. Például... Rose Stewart és a Maggie May.

És maradjunk továbbra is egy kicsit a tudathasadásos állapotnál. A következőkben egy olyan dal fog megszólalni, amit rengetegen feldolgoztak, és komoly slágert csináltak belőle, pedig a 70-es években így szólt.

Hát bizony, ez volt a Vörös Hadsereg kórusa, és a folytatásban viszont hadd jöjjön egy olyan dal, ami az én kedvencem volt abban az időben. 5000 volt, és az I'm on Fire.

És még mielőtt elfelejtem, hogy köszöntsem a Sakáltanya lakóit. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk!

Na már csak egy nagyon rövid időre foglak benneteket a tudathatásos, már így az elején a tudathasadásos állapotommal macerálni.

0: Emlékszem, kedves barátom volt, cintulánhoz jártam egy zenékért, ő neki azért nagyjából megvoltak a frissek, viszonylag frissek.
1: Egyszer csak hallottam egy hangot, hogy ezt képest én csak mezzószoprán vagyok. És még ő is. Csak a nőkről érdekel. Ez az úr! Berik!

0: A hang, a felejthetetlen, az első magyar lemezlovas, aki már nincs közöttünk, és a két dal, ami még tőle érkezett.
1: Emmy Stewart, a másik Anita Ward, úgyhogy jön Emmy Stewart, és a Kopog le a fán 1978-ból.

azért mindezek ellenére, hogy rengeteg jó zene volt, egy csomó dolog beleégett az agyunkba, a retinánkba. Képzeljétek el, nagy Ferőt, váligérő haja, hatalmas harcsaba jusszal, fehér sejem trapéznadrágban és fehér sejem matróz blúzban.

Bizonyokat láttam még élőben a színpadon, Csuka Mónika olyan rövid szoknyában állt ki a színpad szélére basszusgitározni, hogy igazából az a szoknya övnek is keskeny lett volna, úgyhogy hagyjon Anita Bird, valamint a Ring My Bella, a Bibrád meg a Heverácsom című 1979-es ász.

70-es évek volt az az időszak, amikor identitáskereséssel foglalkozott mindenki, tulajdonképpen a következő csapat élen járt ebben, hiszen anyanyelvükön énekelték a dalaikat, a nevük Black Blood, és Swahili nyelven szólaltak meg 1975-ben.

És bizony ez volt az időszak, amikor elharapódott a kung fu Magyarországon is. Bruce Lee után szabadon Kárdák lesz el.

Emlékszem, 1973-ban az első bulimon hatalmas szó volt az, hogy egy egyéves dallal sikerült kezdenem azt a bizonyos bulit, aminek az volt a címe, hogy Gyönyörű Vasárnap, pedig keményen szombat volt, és ez Daniel Boone.

Szóval Einstein meghatározta a relativitás elméletet, hogy minden relatív, az idő is természetesen, mert igazából egy perc hossza attól is függ, hogy a WC-ajtónak melyik oldalán vagy. A következő nőt a címe, hogy kinek van papírja. Ez az OCBSA 1974.

És megyünk egy tízessel tovább. És a 80-as években jött össze az, hogy tulajdonképpen szinte minden jó Németországból érkezik, köztük a Gumbay Dance Band is.

Mint egy ötlemez. És rengeteg első helye a Bravón. Ez a Chili. És egy egyszerű szerelmes dal 81-ből.

Az előbb mondtam azt, hogy tulajdonképpen minden jó Németországból jön. Hogy legyen egy kivétel, akik svédből érkeznek. A nevük Bolero, a nóta címe pedig az, hogy I wish. Én azt kívánom.

most a következő úrra fogják azt mondani, de hát ő bizony angol. Igen, angol, de a Faces felbomlása után Dieter Bohlen volt, aki visszahozta a köztudatba. Tehát továbbra is Németországból jöttek a jók 80-as években. Chris Norman és az éjszaka vadászai.

Továbbra is maradunk Németországban, az egyetlen olyan dala a következő csapatnak, amivel befértek a slágerlistákra. A neve Captain Crew. A nóta címe pedig Én csak meghalok a karjaidban ma éjjel.

két előadó volt, akinek meg tudtam bocsájtani azt, hogy németül énekelt. Az egyiket úgy hívták, hogy Falkó, a másikat pedig úgy, hogy Nena, hiszen 84 legnagyobb slágere a 99.

be kell vallanom, hogy már a 80-as években is voltak más kontinensek, úgyhogy most egy kicsit elmegyünk Anglia irányába. Az urat úgy hívják, hogy Johnny Walkin. Az 1975-ös dal egy kicsit megspékelve 1985-ben némi rappel. Ez a Round One és az Inzire.

Bence barátom azt üzenél, hogy amikor ezek a zenék mentek, ő akkor pont általános iskolában járt. Ez valami borzalmas. Én meg már a sötét oldalon pózoltam a pult mögött. Igazából maradunk továbbra, és nem maradunk, tehát továbbra is megyünk tovább. Mert hogyha nem megyünk tovább, akkor helyben maradunk. Leonard Bernstein mondta azt, hogy a zenében csak két kategória létezik, jó és rossz. Nálunk szólnak a jók. Ugyan miért mennétek máshova? És a jó zenék, ahogy halljátok, bizony kortalanok.

When the rain begins to fall, amikor elkezd esni az eső, ez volt Jermaine Jackson, és mi az adóra itt viszont csak reménykedhetünk abba, hogy némi kis esőt kapunk, bár egész bizalomgerjesztő felhők mászkáltak fölöttünk. Ennek a körnek a végén azért megkínálok benneteket még egy pár szerelmi leckével 1986-ból. Level 42, Ausztrália.

0: Verjük fel az alvókat!
1: Jó reggelt!
2: Nem szereted a zenét? Rossz helyen vagy. El lehet innen menni. Ez a Super DJ Rádió. Világos? No, szevasz! Következő nótához van egy nagyon-nagyon-nagyon rövid személyes történetem. 8. kerület Kőris utca 34 szám Mándoki László lakott itt, valamint egy DJ barátom, akit Kulcsár Gyurinak hívtak. Ott volt az a történet, amikor Presser Gabi meghívta a Mándokit annak idején az LGT-be, és a Mándoki azt mondta, hogy ő nem hajlandó ilyeneket játszani, mert ő jazzdobos. Hát nem sokkal később kiment Németországba, és megalapította a Genghis Khant. Hát bizony... Mármint jazzdob.

0: Bevallom őszintén, 70-es években elég nehéz volt zenéhez jutni, viszont rengeteget hallgattuk a Rádió Luxemburgot, meg a Szabad Európát, mert ott lehetett az újdonságokat meghallani, hogy végül is mit keresünk, valamint az sem volt utolsó, hogy a Rádió Luxemburgnál igazi DJ-k voltak.
1: Hey, good evening everybody, this is your royal ruler Tony Prince. Radio Luxembourg. Affectionately known as... Yes sir, and I've only one thing to say tonight, and that is... Woo-wee! Let's get it away! This is Annika, the start of tonight's Tony Prince Show on Radio 208. Ah, four! Give me some of that sake! It's that Japanese boy making music time! Do it!

Közben DJ-tom barátom azt mondja, hogy a mai fiatalok tulajdonképpen nem is tudják, hogy milyen fantasztikus korszakokról maradtak le, legalábbis zeneileg. Az én válaszom pedig mindössze annyi, hogy hát bizony ezért kellünk mi, rádiósok. A kihagyhatatlan 80-as, Effort David és a Words. A szavak, amik nem jönnek könnyen.

Most a 80-as években mindössze 2 előadó volt, aki a következő úron kívül sikert tudott aratni. Ez volt Nena például, aki németül énekelt, ezen kívül a Genghis Khan, amit az előbb hallottunk, valamint Johann Hölzel, akit most fogtok hallani. Pontosabban Falco. 1982, a Komiszár.

Valójában sokkal többen próbálkoztak azzal, hogy német nyelven énekeljenek, csak én vagyok ilyen valószínűleg, hogy ezt a kettőt vagy hármat tudtam elfogadni. Falkót, Nenát, valamint a Genghis Khant. Gazebót viszont annál könnyebb volt elfogadni. I like Chopin, szeretem Chopint. Én igazából Mozart rajongó vagyok. Abból is abba a kis ilyen staniol papírba betekert kis golyó. Na, azt nagyon szeretem.

1984, csak az UV lámpa sejtelmes fénye ég, és a sarokban az acélkályha üvegszemein át az égő fahasábok játékos lángjai világítják meg a parkettet.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

szép napot és egyben kellemes késő délután kívánok mindenkinek. 2026 06 17 óra 53 percet érünk, vagyis akarom mondani 54-et. Vinni sajnos elment az áram, úgyhogy egy kicsit előbb beugrottam. Köszönjük szépen, Vén kapitány! Be kéne fizetni, amit be kell, ugye? De annyira lerágocson már, Istenem! Legközelebb visszavárunk. Szia, Vén! Azt mondja, hogy szombat van, gyerekek. Hazaértem a melóból, úgyhogy mehet a menet. Emlékeket ébresztünk, www.superdigiradio.hu, ugyebár nincs is mit mondanom. Imádom úgy, ahogy van. Egész nap hallgattam a rádiót, de tök jó volt, gyerekek, hihetetlen jó volt. Simon, amit művelt, nagyon jó volt. Boriska, hát nincs mit mondanom a csávóra egyszerűen. A öreg kapitány úrról kapcsolatban pedig, hát, itt van a helyen állunk, ennyi. Nézzük a Viber-t, 0-70-45-95-995. Jöhetnek az üzik ezerrel majd. Doki vagyok, sziasztok! Dr. Tom a Dance Doktorról, ugye még egyszer a Viber-re, 0-70-45-95-995, és amire kezdünk, emlékeket ébresztve, Twins! És az egyik legnagyobb sláger, figyelje!

Hú, de szeretem, Jézusom! Szerintem itt már piros nyakkendőm volt, nem kék. Visszanézek mindjárt az időpontra. Igen, már piros volt. Épp, hogy az elején jártam. Úttörő voltam! Na nézzük a Viber, ki volt az első, szia, kedves Dance Doki, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig. Veszünk el a zenében, szuper jó adást kívánok, és szuper szép délutánt minden kedves SDR hallgatónak. Pucsika, Encsike! Rengeteg szívcsike, meg mindenke. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, Encsike, ciao!

Emlékszem még bőven, ugyebár általános iskolába jártam. A legjobb bulik mindig általában Marsankor vagy karácsony előtti bulim volt. Úgy, amikor a torna terembe beengedtek minket, ugyebár volt egy DJ. Nálunk általában Farkas Pistinek hívták. Még arra is emlékszem. Azóta is jó barátság vagyunk, mert érdekes. Behoztam mindig az új zenéket. Ő ugye még magnó kazettáról két dekkel és egy kis keverőpulttal. És már akkor ott álltam és mondom, Jézusom, de jó lenne, hogy én is így tudnék majd egyszerre zenélni. Hát ez nem sikerült, na. És még arra is emlékszem, hogy a két aiva pult volt fönt. Talán egy F220-as és egy pultos aiva, talán egy R450-es. És ugye a legjobb buliba az volt mindig, amikor lekapcsolták a villanyt, ugye már hát akkor kezdtünk el táncolni, persze. Istenem, de régi szép idők voltak.

Nabila tovább. A Dizsa család is itt van. Csodás szombati napot kívánunk, kedves Doki, innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből az Dizsa család jelen. Örül neked, hogy újra hallhatunk. Már vártunk téged, és tudd meg, hogy nem csak a kedves feleséged lehet büszke rád, hanem mi is. Ezért egy nagy köszönet. Ó, köszönöm szíved, édes bokárka. Imádás az egész családnak, imádok titeket, sziasztok! Van itt még zseniális rádió, zseniális műsorra vezetőkkel. Óriás márulás érte. Szia is!

Ismét Fiber. Itt van Józsi is, halli, hol eset tudtam köszönni, Boriszka hülye. Én tudom jól. Hogy még én már középes, közepes voltam, szakközepes ráadásul. Hát akkor mit vagyok csókolom, Józsi bátyám? Szevasz, Józsi! Kit érdekel, mennyi volt, nem? Fiatal voltál, kész, pont ennyi. Akárcsak mi, és akárcsak most, jelen pillanatban is. Itt van tehát Kótó és a Csapda.

Hát gyors mond a gyerekek! Ugye július 24-25-26 a Super DJ Rádió Party, a hetedik party. Bődületes sebessége fognak a jegyek, úgyhogy... Hát gyerekek, föl kell kötni a gatyót rendesen, aki még szeretne hol éjszakázni. A hotel óraban Jakab Szalás során.

Ismét Fajberre, Csoki Zsolt és Zsidlan Edéken. Szia Doki, sziasztok Zoberek! Felső tárkány jelen! Jó a kezdés! Szia Zsolti, hello felső tárkány, jóra van már ellen!

Az a tipikus túlélő vére. Itt van a Viberen Csillagotó is. Jó munkát kívánok, jó zene hallgatást a Vajdaságból, Bajmokról. DJ Obi. Hello, Obi.

Ismét Fiver Jézusom. Blaskó Lajos is itt van, basszus, fél órája itt ülök a ház előtt az autóban, nem bírok felmenni. Nem visz rá a lélek, hogy kikapcsoljam a rádiót. Most aludjak a kocsiban, kérdőjel, hát nagyon jók a zenéket. Nagyon jó zenéket nyomtok, csak így tovább, köszi. Üdv Lajkó, Dunaújvárosból. Szia Lajkó, hello Dunaújváros. Nem kérlek szépen főmetsz, úgyis különben, hogy otthon begyomod a Bluetooth, akkor mehet a rádió ezerrel. Vagy bár, hogy www.superdigiradio.hu jó felső sarokra klikkelve pedig mind a négy csatornát tudod hallgatni. Ha akarod, akkor ilyen nappal Eurodance hallgatsz. Ha akarod, ilyen nappal a magyar zenét hallgatsz. Ha akarod, ilyen nappal csak a mai újdonságokat hallatsz. Illetve a negyedik csatorna pedig a fő csatorna. Itt vagyunk mi is a műsorvezetéssel.

Attila tovább emlékeket ébresztünk, ugye már egy igazi favorit, olyan Doki is favorit. Üdv Grant Miller! Hello Grant, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Hát köszönöm szépen, jól! Annyit mond nekünk, California Train! Erre a vonatra én is felszállnék, na figyelj!

California Train. Mekkora isteneve? Csillag Otto kérdezik közben, hogy azt elismerem, hogy jobbnál jobb zenéket szólnak, kérdezném tőled, mivel te fiatalabb vagy és ismered. Galától a Johnny Johnny című számot, jó diszkó zeneszám. Mindjárt megnézem. Szia, szia!

Nem tudom, hogy föltűnt-e, hogy ugye Laci bácsi felhívott valakit. I love you, I meet you. És ő egy úriember volt, csak szólok. Bármit, akit felhívott. Jaj, Isten. Hova megy ez a világ?

Szuper, figyelj! Ismét Viber. Van még egy lehetőség, hogy a kedves hallgató letölti az SDR appot és a füles a fülben, aztán non-stop SDR hallgatás mindent csinál.

Ismét Józsi írja, hogy a szombat esténként nem érek rá, ma igen. Te ilyeneket tolsz, imádlak. Jaj, de finom! Miért ír, halló? Hey, guy. Igen, igen.

Lovász Kajcsos itt van elég maximális ízhetem, doktor úr. Szép korestét és hétvégét, jó adást kívánok, ha most értünk haza a jó kis család a fürdezésből, pihenésből, hogy holnap 13 óra melóban.

hogyha jól emlékszem, akkor mi találkozunk majd a Super DJ Radio találkozón. Ezt átbeszéljük, jó, ezt az egészet, mert úgy érzem, beszélgetnünk kell.

figyeld a refrént, hogy is van az, hogy... Hey, hey, Dolce Vita! És egy Arrivederci a végén. Na figyelj!

Hívott Christian Candy. Olyan, mint a gomba, csak ez kondi. Ugye olyan, mint a karom. Kondiba van, jó kondiba van. Vagy nem. A pillanat a Max Covery, és annyit mond nekünk, hogy bye, bye, baby. A pillanat a Max Covery, és annyit mond nekünk,

Schmidt-Weiber, itt van Link Denisza. Szia, Denisza! Szia, egy Denés Tibi, Vajgócról. Üdvözelni szeretnénk nagy kapocsiakat. Robit, Janát, Lenát, Dalibort, Szlavát, nem Szlavát, bocsánat, és Hancsát. Puszi nekik, jó szórakozás nekik. Hiányozni fognak az esti kemencés partiról. Hát nagyon szomorú vagyok, megmondom őszintén. Tisztára ki vagyok. Még aludni sem fogok, nem is nem hiszem el halad. Ezt most nem hiszem el halad. Kedves Robi, Anna, Lenát, Dalibor, Szlávát és Ancsa. Ott kell, hogy legyetek.

som extrem. És a Lady Fantasy. Itt van Zsú is. Szia, mi a nagy varázsló. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. De rád is. Ja, értem. Szia, Zsú!

komolyan mondom, tisztán emlékszem, gyerekek, hogy általános iskolában ezekre táncoltunk. És volt olyan kicsit vicces, így utána visszagondolom, hogy előre begyakorolt, hogy is mondjam, koreográfiát is játszottunk. Cseh Zoli, Garbi, Zoli, Péter Zoli. Jó, Péter Zoli nem. Csak azért mondom, hogy Péter Zoli nem, erő, lehet, hogy hallgatja. Na, pillázzunk tovább, ha már emlékeket ébresztünk, olyan dokis formában, figyelj!

Ismét Fiber, ismét Lovász Kacsi írja, hogy találkozunk bizony, és pont 24-én még születésnapom is lesz. Ujjjjj, éjfélkor futóverseny, tudod? Minden péntekkor így van. És minden éjfélkor persze. Tudni kell majd a buliról, tehát július 24-25-26-ról van szó. Szervezünk majd egy dárc bajnokságot, egy ping-pong bajnokságot. Ugye péntek éjfélkor futóversenyt. Lesz egy csocsó bajnoksága is természetesen. Micsoda családias nap lesz, Jézus Mária! Hát ez a Super Digi Rádió emlékeket ébreszt.

0: Ismét van vele Kollár Gabi, itt van velünk. DJ Ihan Big Bomber, szép napot, Doki. Doki, üdvözöllek a műsorban, rég beszéltünk, és tényleg így van. Nem így gondoltam, a bejelentkezés, de így is jó.
1: Szia, Gabi!
0: Mit találtam erre? Micsoda évek! És micsoda emlékek! Figyelj, kapaszkodás!

hát róla beszéltem, mekkora volt ez is, figyelj! Valljuk be, szintén nem mindenki szerette. Én máig oda vagyok értük. Itt van a Jetta Liner, és a Modern Talking-e.

Nos eltelt egy óra, gyerekek. 19 óra van. És vannak a kötelezők, amit le kell adni, hiszen ebből vagyunk, figyelj.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

is, ha már ott van helyed, akkor úgy is elkedjél, mint Lucifer. Maxi verzió van itt a www.superdigirádió.org, Girl of Lucifer. Úgy angolos vagy, Doki. Az előadó neve nem más, mint a Monte Cristo.

Tulnár István itt van velünk, halló Doki. Örömmel hallom, hogy itt vagy, én is örömmel hallgatom a zenét. Tehát reggel felkeltem és láttam a posztot, amit kitettél elsőre 6-tól 8-ig, Doki. Mondom, nem ám reggel. Dehogy reggel, te. Oda kellett volna írnom, hogy PM. Akkor az nem magyar. Isti kéme, a legnagyobb ladás a világon. Imádás, szia-szia!

Szilágyi Józsi Zsiton, szia, síjelős táncnak. Ez egy ikonikus darabja. Most melyik, várjál? Ezt nem értem. Girl of Lucifer. Tim.

Itt van ön Gyula is, hello! Én egy új hallgató lennék, a héten hallottam rólatok először, nekem egy kollégátok Gábor ajánlotta a Super Digi Rádiót. Lucifer, touch me. Ez a stílus, ami most hallható, közel ám hozzálom a 80-as évek úgy, ahogy van. Ez a stílus mikor van porodon? Hát kérlek szépen most. Na de nézzük, mit találtam rá, figyelj!

Szintén csak is Zsolti, 7. iskolai videódiszkó, ott rottuk ezekre a nótára. Akkor egy évfolyam vagyunk lassan, úgy érzem. Fly with me. Na de figyelj, mit találtam erre?

Ismét Fiber itt van, Hegedű Tibi, annyit ír, hogy Doki. Nagyon szuper zenék vannak, eszembe juttatja a 80-as éveket, Vinetú őrs és osztálybulik hangulatát, ahol a villogó piros zöld fényre festett iszók fényénél dobtuk a táncot Nelly és Tibi. Ugye, ugye? Mi megmondom őszintén, mi mókus ős voltunk. Legalábbis az volt a legjobb az osztályban, ha jól tudom, két ős is volt, de lehet, hogy három, de a mókus volt a legjobb. Fezoli volt a zászlós. A zászlós, érted? Én voltam a nótafa.

Na, Pira, tovább. Itt van egy Samantha Fox. Hogy mit fogsz? Hát Samantha, hogy tudom, mit fogsz? Mit fogsz? Nothing's gonna stop me now.

Tibi írja közben, hogy Meli most mondta, hogy ő is a munkusősben volt. Emlékszem rá, ne hülyeskedj már. Én hoztam mindig az elemózsiát. Tisztán emlékszem, hihetetlen volt. Na figyelj, nothing's gonna stop me now.

És ez is jó napot kívánok. Hú, mekkora volt. Szabad a Fox után. Stout Kétien Waterman után. Szabadon ugyebár. Itt vanunk Rick Astley, aki mai napig ugyanúgy néz ki a csávó. Brutál a csávó. Take me to your heart, figyelj!

Cornelia írja, hogy szia, doki, nem igaz, a magyarót Militel dugdostat el. Milyen igaz? Mindig próbáltuk utánozni a csávot. I'm a little soul, I'm just like...

És hát nem elfédeni, este 8-tól jön hozzánk ide a www.szuberizsi rádiopotúra Robix! Take me to your heart. Na figyelj, mit találtam erre is. Emlékeket ébresztünk, ugye már figyelj.

Megmondom őszintén, ez a zene volt a titkos favoritom mindig. Addig vártam, hogy Farkas Pisti berakja. Mármint a zenét várjál. Félre lehet érteni a dolgot, pedig csak a zenéről van szó. KB Caps, Catch Me Now I'm Falling, originált verzióban, www.superdicsirádio.hu. Viber 0745-45-995. Röpke 25 perc és jön hozzánk Robix. Hey. Óriás szerelem. Figyelj! KB Caps tehát.

Itt vanünk Söveg is a Viberen, ami 0-70-45-95-95. Sziatok, két számot szeretnék írni a barátom párjának, Vivinek. Labus, be my lover. Kövér, azt nem is értem, hogy miért. Köszönjük, jó hallgatni. Látod, hogy ugye tiszta, hogy milyen évszámod írunk körülbelül. Azért Be My Lover-re még várni kellett egy olyan 15 évet. Szerintem, véleményem szerint este 8-ra jön hozzánk Robix. Robix biztos bejátsza nektek. Köszönöm, hogy itt vagytok, azért természetesen. Imádás nektek játszani.

Svenning Balázs. Most már muszáj beinom. A Joy kivelte a biztit. Jó műsor lett nagyon. Köszönöm szépen, Bazsikám. A villanyszerelő királya.

Kis a család írja. Nagyon szuper műsor, hozzád nekünk. Köszi, drága Doki. Ezért vagyunk. Köszönjük szépen.

ismét Hiver, micsoda dumafigye. Jó kis időutazás. 8 után kimondanám, de most annyit mondok, hogy nagyon jó. And the backseat of your Cadillac. CC Cats.

is mekkora volt. How I Need You. Hey, BBB. Micsoda időutatás. Nem elfejteni, www.szuperdzsirádió.hu. Emlékeket ébresztünk. A dal címe pedig nem más, mint ho. How I Need You.

azért van az első Albert, ugyebár. Még egy gyújtsó nóta, aztán józánk Robix.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Rádió! Ott a helyed.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Szuper DJ Rádió.

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked.

Jó estét kívánok, kis csók hölgyeknek is üdvözlet az uraknak, köszöntök mindenkit itt a Super DJ Rádióban, én DJ Robix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom. Köszönjük szépen, Doki, a műsorodat, hát én egy jó... Körülbelül egy óra hosszát hallgattalak. Jó kis muzsikák voltak, na igazából jó kis régiségek. Köszönjük szépen! Nézzük is ki az, aki itt van velünk. Isa István, üdvözöllek, szép estét neked is. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Csoki Zoli, Szia Robik, sziasztok szuperek, Felső Tárkán jelen, köszönjük szépen. Itt van velünk Denisza, szia itt Deni és Tibi újra Vajkuszról, ismételten üdvözöljük a nagy kaposiakat, Robit, Jánát, Lénát, Dalibort, Szlávát és Ancsát, nagy puszi nekik. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, szép estét, itt van velünk Kolozsimi, szép estét neked is, és itt van velünk Kollá Gábor is, szia, szép estét, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. Hát... Az én műsoromban most ilyen, tényleg ilyen vegyes társulat lesz, úgyhogy mint ahogy tőlem eddig megszokhattátok, úgyhogy amit találok, azt fogok játszani. Úgyhogy visszamegyünk mi is egy kicsit a múltba, a jelenbe. Most jelenleg egy Katy Perry átdolgozás pörög itt a műsoromban. Úgyhogy lehet, hogy ilyen kis pörgős zenék lesznek. Doki műsora után szerintem lehet nem bánjátok. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és persze köszöntöm azokat is, akik esetleg a háttérben hallgatóznak. Mindenkit kérek, hogy csatlakozzatok ide a Viberünkhöz, hisz nekem egyszerűbb egyfele figyelni. A Viber számunk ugyanis 36 70 45 95 995. Na, hát akkor csapjunk abba a bizonyos lecsóba. Jó szórakozást!

Na és gyorsan azoknak mondanám, akik még nem tudják, hogy van egy új YouTube csatornám a YouTube-on, és felkerült oda a tegnapi nap folyamán egy új klub, House Mix. Akik esetleg nem találtak még meg, akkor a Facebookon DJ Robix néven megtalálhattok a Facebook csoportom, és akkor oda tudtok csatlakozni, ott minden információt, minden YouTube linket megtaláltok. Úgyhogy köszönöm szépen, akik eddig is bekövettek. Na és kérdezném hallgatóktól, hogy kinek hogy telik a hétvégéje, gyerekek? Hogy érzitek magatokat?

És itt van velük Mórika, szia, szép estét, itt vagyok én is ma pihinap van, holnapra marad a munka, atya úristen, hát akkor jó pihenés neked Mónika, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, és jó szórakozást itt a műsoromban, DJ Romix műsorában.

Egyébként köszönöm szépen, Doki, hallottam pont a műsorodban, hogy átpasszoltál egy kérést, majd ide egy lavus zenét kért valaki tőled, Dokitól. Csak hát az évszám nem stimmelt, és emiatt nem játszotta le. Úgyhogy nem tudom, ki kérte egyébként, de hogyha majd jelentkezik, akkor én szívesen lejátszom. De most előre megmondom, hogy ez nem kívánság műsor, de nyilván én azt szoktam mondani, hogyha kértek zenét, és ezekbe a stílusokba, akkor szívesen lejátszom, de ne vigyük túlzásba.

És így írja, hogy ma Fihi volt, kis kertészkedés itthon és egész nap szuper DJ szólt. Atya úristen! Kis kertészlegény! Na jönnek is Black and Crown, egy jó kis funky stílus, ilyen, inkább ilyen funky house stílus. Nagyon szeretem egyébként, úgyhogy valószínűleg a következő mixem ilyen funky house stílus lesz.

finish a sentime. Because the night. Szerintem jó, jó a cucc. Érdemes vele foglalkozni.

És még én minél még reggel van. Hétek reggel. Ébresztő, Imi, ébresztő. Na, gyerekek, a többieknek is mondanám, hogy ébresztő gyerekek.

Szia, DJ Rubik, sziasztok, szuperek, itt vagyok, ragyogok, nem is hiányoztam. Gyönyörű, szép estét kívánok nektek és mindenkinek, Puszcsika, Jencsike. De egyébként feltűnt, hogy úgy köszöntél el, hogy nem köszöntél egyből nekem. Azt hittem, hogy úgy, azért köszöntél el úgy, mert valami dolgod van és nem fogsz csatlakozni ide a műsoromhoz. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Jencsike, és érezd jól magad itt köreinkben.

Ahol jó zene van, én mindig jól érzem magam. Hát ez így legyen, és szerintem mindenki így van ezzel. De jó kis zene ez! Mármint melyik, az előző vagy ez? Roger Sanchez? Nem, aki, nem tudom, hogy ezt kérted, vagy az előző zenére gondoltál. Nem az? Na, ez lesz egy jó kis mashup zene egyébként.

És csak elárulok mindenkinek, és mi neked is elárulom azt, hogy nagyon sok olyan zene van, amit szerintem tuti biztos vagyok benne, hogy nem ismertek. Nagyon szeretem egyébként az újdonságokat is játszani. Nem mindig csak a 90-es, 80-as évek zenék. Az újdonságokba is bizony-bizony bele kell nyúlni,

Hát én is örülök egyébként, hogy itt vagytok és füleltek és hallgatóztok. Köszönöm szépen és azoknak is, akik a háttérben hallgatóznak. Köszöntök még egyszer mindenkit itt DJ Rubix műsorában. És igen, latin bármikor, bármennyi. Hát azért a latin közt is azért lehet válogatni. Nem játsszuk azért minden latint. Na ez a latin, igen, ez már nekem jobban fekszik. Jó kis latinos house, és azon belül is egyébként nagyon szeretem az afro house zenéket. Kicsit lájtosabb. Lájtos BPM. De kell az is, kell az is.

Köszönöm szépen, Imi! Én úgy gondolom, szerintem itt, aki itt van és hallgatja Super DJ Rádiót, az mindenki tök jó fej. Kevin McKee! On My Own, a szám címe!

Na, ha már felhoztuk itt a stílusokat, ugye? Kérdezném a hallgatókat, hogy ki milyen stílusú zenéket szeret egyébként. Amit úgy bármikor, bármerre meghallgathat, nyilván vannak olyanok, ugye, akik minden stílus szeretnek. Én is meghallgatok sok mindent, de zenei téren, amikor zenélek, akkor nem játszok mindent. Tehát nekem van egy elvem, és azon belül ugye ez legyen rádió, legyen YouTube csatorna, tök mindegy. Én nem játszok mindenfajta jött-ment zenéket, és most nem lenézni akarok senkit se. Mert nyilván vannak, én szeretem egyébként meghallgatom a régi rockzenéket is, a 90-es évek rockzenéket is. De nem játszom, tehát vagy akár lassú zenét például, vagy a 80-as, 90-es évek zenéket is eredetiben nagyon szeretem meghallgatni, viszont játszani remixelt verzióban jobban szeretem. Depends, ki hogy?

Igen, előbb beszéltem egyébként, nyilván koromból kifolyólag, 45 vagyok, mindenki nyilván a korához képest, vagy korához méltó zenéket szeret. Én is egyébként mondom a 90-es, 2000-es évek akár.

Nekem úgy konkrétan nincs egyébként kimondottan DJ kedvencem. Mindenki úgy zenél, mindenki zenél úgy, ahogy tud. Nyilván meghallgatom, ha jó, tök mindegy, hogy ki, hogy merre. Ez nagy zene, gyerekek, most nem azért két fillérért.

Én meg azt szoktam mondani, gyerekek, hogyha nem jó a műsor, és szeretnétek, hogy változtassak, akkor szóljatok nyugodtan. Nekem egyébként be vannak így ütemezve egyébként műsorilag, ugye két órás szettek vannak a pendrive-ra rárakva, és azon belül ugye ilyen vegyes zenék vannak betéve, pont azért, hogy egy kicsit változatosabb legyen. Szerintem nem csak így mi van ezzel, hogy imádom a zenét is, pont. Szerintem mindenki

Igen, egy kicsit ez ilyen, ilyen progresszív house stílus, nem, gyerekek? Nem tudom, én nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem ez bejön, ez a stílus, de mondom, írjátok meg nyugodtan, hogy hogyha esetleg valakinek nem, nyilván nem magamnak zenélek, hanem nektek. Lesznek egyébként ismerős zenék. De kell ilyen is, na. És írjaim is, hogy ez most rohadtul az a zenék. Nem, mert mindig csak a megszokott 90-80-as évek, gyerekek. Régen nagyon szerettem játszani, de már most úgy kicsit, na. Kezdek rátérni más stílusú zenékre, na. Kell is ennyi.

Na is mondanám még egyszer a Viber számunkat, akik külsőleg hallgatóznak. Jegyem az úzájukat, 36 70 40 5 95 995. Gyertünk, csatlakozzatok, és mindjárt elfelejtek itt összekeverni minden gyerekek.

Na és mi lenne, hogyha a egy óra eltelne valami ilyesmi stílusú zenékkel, aztán a következő egy óra, meg mit tudom, hogy lenne magyar zene. Például, mit szóltok hozzá? Vagy ahogy esik, úgy puffan?

És Mónika írja, hogy magyar zene, jó szerintem. Na akkor következő órában lesznek ilyen vegyesek, teszek be magyar zenéket is, ilyen külföldi zenéket, mit szóltok hozzá, és akkor így nem lesz legalább vita, hogy csak magyar zene, csak külföldi, és akkor lesz így vegyes.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Kedves DJ-rők, szerintem bármi jó lesz, mindig szuper jó zenéket hozol nekünk. A magyar is tökéletes. Köszönöm szépen is a jó muzsikákat oda neki. Na jönnek is! Hans Vaj, policáj!

Valaki kérte, igen, Lavus szöveg Laci kérte, ha jól emlékszem, Doki műsorában, reméljük hallgat mégis, hallják ők is. Igen, mert Laci, Doki átpasszolta, kér is nekem. És itt van velünk Tibi, szia, szuper a műsor, Robinak üzenem nagykaposra, hogy iszol te rendesen, üdv a vendégeinek. Biztos. És így van egy kis Modó is, az a bizonyos Anzai Polizei.

És Kolosim kérdezi Öncsikétől, hogy reméli, hogy eljön a talira. Ő is. Hát reméljük, hogy elég sokan el tudtuk menni a talira.

De rég játszottam ezt a zenét, gyerekek! Szia, drága Kolozsimi! Nagyon szeretnék elmenni, hiszen tavaly előtt voltam a hatodik Super DJ Tallinn, és csúcs szuper volt, imádtam minden percét, de egyelőre sajnos bizonytalan a helyzet, remélem sikerül, jó lenne nagyon, puszcsika, encsike!

Na, írjatok már valamit, ki az, aki csak hallgatózik, és nem mer írni. Legalább valamit írjatok. Jön neki Zoltán Erika nem sokára. Egyedül csak Imi van be lázadva itt, kérem szépen. Megencsik a néha-néha.

Na, itt van már Fityonk is, szép estét! Na, végre, küldött egy bográcsos képet, kezdünk. Jó későn, vagy jó korán, vagy nem is tudom. Üdvözlet Pocsolyán túlról!

És elmondanám Mimi, nagyon szeretem a mashup zenéket. Tényleg lehet, hogy teszek be mashup zenéket is, azért is. Előtt egy Cosmix és az a bizonyos angyal, és azért sem az, amit Imi kért. Mindig ellent mondok Iminek.

Na, kérdeznek arám, hogy egyébként magyar zenék közt nem nagyon szeretem igazából, mert a 90-es vagy a 2000-es években azért elég sokat játszottunk ilyen 140 BPM-es magyar zenéket. Mit szólnátok hozzá, hogyha lenne most így egy pár darab ilyen zene? Ilyen jó kis pörgős, ilyen hands up-os magyar zene. Na, legyen vagy ne legyen? 2020-as remixek nem igazán jók eddig. De hogy nem, jók ezek? Ne válogassál, Mikém! Megiszol egy pár darab sört, és utána hidd el, jó lesz. Na, legyenek ilyen kis gyors hands up-os zenék. Most itt belekukantottam egy mappába, és itt látok ilyen Deus a Johnny-t, Desperado-t, ugye akarom őt, az egy kicsit, azért nem játszottam le, van 130 ennyi mennyis. Mónika ilyen, persze! Aztán látok itt ilyen, hogy DJ Paz, WDJs, Afrika, Erogén Zóna, Groove House, Josh és Betty. Ujjj, van itt minden, mint szemszállnak ingere.

Imike, nem ismered? Dash és Young Fly. Oh mama. Miért nem jó? Szerintem nem rossz. Na gyerekek, hogy érzitek magatokat? Nem csak én nem bír evés közben írni. Megyem az úzáját.

Ja, bocsánat, igen, mert Dash volt előtte, jó van, bocsi, Delgusta Johnny volt előtte. Jó van, bocsánat, Encsike. Gondoltam a bolognéze kajádra, a spagettire. Azért zavarodtam össze. Na, jöjjön egy kis DJ Orange. DJ Orange. Méghozzá, bocsajába léptem. Jó van, most Dash, Delgusta Johnny, egy kaptafa. Majdnem. Mónika, itt vagy? Kik vannak még itt, gyerekek? Mónika, jó lesz a zene? Hands up a zene? Denissa, többiek? Vagy már felcsúrant a pizsoma? Gyerekek, nehogy már.

most Fricsó írta, üdvözlet a Pocsolyán túlról. Na tessék, itt van, Pocsolyával léptem. Tessék! Na, azért nem egy kaptafa, mármint a két erő. Hát mindjárt gondoltam.

De én nem értem én sem, hogy hová tűnt mindenki, sokan csak bejelentkeznek, és utána sehol senki, nem értem, én kitartó vagyok, és általában mindig itt vagyok, elejétől a végéig, buli van, nem? Csapas drága DJ Robix, hát én itt vagyok, úgyhogy... Köszönöm szépen! Na azért Deniszájék is itt vannak, és így a háttérben. Itt Vajkóc Kemenc és Pati tartunk, küldjél nekünk egy jó pörgős számot, és persze, atya úristen, megint visül, kérem szépen, visül ki ebből a gyerekek! Nagykapusiaknak nézd, mit hagytak ki. Hát, atya úristen, gyerekek!

Hát az a baj, hogy ti nem látjátok, amit én látok, gyerekek. Na jó van. Mit küldjek nektek erre a jó kis fincsiségre? Na mindjárt guberálok nektek valamit, jó?

És írja Encsike Iminek, hogy Imi, ne szomorkodj, ha talizunk, Jakabon kocintunk, és jól megtáncoltatlak, mit szólsz hozzá? Na, felhívás Keringő Rémike! Imi, ezt inkább nem olvasnám föl, ha nem gond, ha nem, nem gond. Szomorú szamuráj! Figyelj, igazából... Figyelj, na, hát ki hogy? Menj, hát hallod? Esküszöm, ha itt lennétek közelebb, esküszöm, elmennék. Ennyit, gyerekek, ilyen, ilyen fincsúságokat, amit kiposztolt most Denisza. Na jó van, inkább hagyjuk. Na, küldök nektek egy remek kis zenét is, persze mindenkinek. Cosmixi is, az a bizonyos gyöngyhajú lány. Mit szóltok hozzá?

És következő zene szóljon Mónikának is. És persze a háttérben hallgatózóknak is, akik nem mernek ide csatlakozni a Viber, Viberünkre, tessék csatlakozni. Mondom is a Viber számot, +36 70 45 95 995. Atya úristen, a gyerekek! Jönnek is Cosmix, gyöngyhajú lány!

Na is írjak, Imi, hogy Encsike benne vagyok, csak egyet kérek, bírd az iramot, légy szíves. És itt van velünk Nagy Attila István, szia! Micsoda Pixed Gedati jelentkezik a vízpartról, hajrá, mashup is magyar. Pékről. Na, majd esetleg, hogyha kijavítod, akkor bemondom, hogy honnan jelentkezel. A vízpartról esetleg, vízpartról, onnan. Üdvözlök téged is, Attila. Szia, és itt van velünk Zoltán. Hello, szia Zoltán. Dublin itt van, okos jelen. Szuper zenék. Micsoda ortiba lendültem, partiba rendültem, gyerekek. Szerintem nem látjátok, mit írtok, én meg majd guberálok, hogy mit írtatok. Jacuzziban. Na, hát akkor Zoltán jacuzziban lengeti, amit lengetni kell, gyerekek. Úgyhogy na, Cosmix gyöngyhajú lány, akkor küldöm mindenkinek. Aki lengeti, meg aki lengeti.

Na, mit akartam? Én gondoltam, hogy még maradok még egy óra hosszát, de úgy néz ki, hogy valaki jön majd utánam. Mondjuk jó lett volna, hogy egy kicsit szól hamarabb, nem így 5 perccel a műsor kezdés előtt így jelenti, hogy bejön. Nem probléma egyébként, csak akkor nem készültem volna rá egy következő egy órás szetre. És ha minden igaz, akkor Gregasunk jön. Nem vagy jelzi, addig meg még maradok, csörömpölök, mit szóltok hozzá?

Felicsi Rádió, the best! Írja nekünk Zoltán! És simi, hát neked semmi nem jó, legyem az úzádat! Mesét, mesét, mesét, akkor ki jön? Valamit az írjatok, gyerekek, mert ez így összevisszaság megy! Valamit írjatok!

Tudom, hogy Bagoly szokott jönni, de most ilyen összevisszaság van, mert írnak itt a csoportban mindenki mindent. Úgyhogy fingom nincs, hogy ki az, aki jön. Valaki jön. Csak hogy ki, nem tudom. Most itt Tamás írja, hogy mondj be engem, ő jön, Tamás. Nem tud belépni, valaki nem tud belépni. 22 órától Tamás jön. Hát Tamás, majdnem mondtam egy nagyon lájtos dolgot, de nem mondok semmit. Úgyhogy én még egy zenét lejátszok azért is, úgyhogy késni fogsz. Későn kezdesz. Na, úgyhogy nem Bagolyunk lesz, hanem Tamás lesz, ha minden igaz. Tamás, akkor leszel? Legyem az úzár, vagy nem leszel?

Hát majd legközelebb bepótolom, így van, leszek én jövő hét szombaton, ugyanebben az időben. Hát remélem, hogy attól függetlenül jól éreztétek magatokat. Megmondom őszintén, lehet, hogy az első egy óra nem sikerült úgy, ahogy nem is az, hogy terveztem, ahogy nektek jó lett volna. Húzzak rá még egy szám. Gyerekek, annyira jó ez az összevisszaság, imádom, imádom. Na még akkor egy zenét lejátszok, ami nem lesz más, mint egy WDJ's, és ez a bizonyos Afrika.

Sehol a jó helyről, hát Robi, akkor én megköszönöm a mai adidat. Nem kell sehol menni, gyerekek, valaki jön, nem tudom ki jön. Na, szórakozzatok, tudjátok kivel. Majdnem mondtam. Tamás. Na, nem tudom, írjátok meg, vagy nem tudom.

Na és akkor ezzel a zenével kívánok mindenkinek további szép estét, jó szórakozást a következő élő műsorhoz. Én ennyi voltam mára, köszönöm szépen. És egy remek kis Náksi. Érd át újra a számcíme, ezzel köszönöm meg a figyelmeteket. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. És velem jövő héten szombaton találkoztatok, ugyanebben az időben. És kicsit jobban fogok készülni, hogy ne legyen az első óra kicsit unalmas.

és Live Man következik az adásom után. Köszönjük szépen azért az eddigi szuper zenéket, szép estét, Pusztika Encsike, köszönöm szépen! Denisze, köszönöm szépen a jó képeket és a fincsességeket!

Köszönöm szépen én is mindenki másnak, aki a háttérben hallgatózott, azoknak is köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én DJ Rovix voltam, és ez volt a Live Session műsorom. További jó, szép estét, jó hétvégét. Legyetek jók, sziasztok!

0: Na és akkor menjünk is tovább mindjárt, akkor mondom most.
1: Egy keserű éjjel.
0: Na jó, hogy belálltok a picit ezt adás is egybe, úgyhogy elnézést kívánok mindenkitől.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Szerencsétlen.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Szuper DJ Rádió.

0: gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen, oh yeah, csodálatos, szép étet, szép jó estét, vagy éjszakát mindenkinek itt a Super DJ Radio-n. Hát gondoltam, hogy beugrok, ha már van egy kis szabad percem, órám, annyi biztos, hogy egy órát itt leszek. Sajnos Liveman technikai okok miatt fel kellett, hogy adja a dolgokat itt a ma este folyamán, de bízunk benne, hogy holnap estére minden klapolni fog neki, ahogy az szokott lenni, holnap este 8-tól lesz itt már. Ismét, ahogy az szokott lenni. Na szóval, plusz 36 70 45 95, és ez nem egy eladási árösszeg, hanem ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi van. Én úgy gondoltam, hogy eléggé fel vagyok spanolva, úgyhogy hoztam egy kis technót erre az egy órára. Pörögjünk együtt. Itt a Szuperen. Oh yeah!

Na nézzük gyorsan egy népszor, orvos Ástrid azt mondja, hogy itt van velünk Kőszegi Gabi. Itt van velünk Kőszegi Gabi, barátom. Jaj, az éjszakai bagó írt, érted, azt írja nekem, hogy hello Swedish Liveman, pörkölj neki oda, barátom. Rakok föl mellé egy pörköltet is, olyan pörkölök oda. Hello Gabi, jó kagylózást már hamarat. Itt van velünk Encsike, azt írja nekem, azt mondja, hogy szia drága, éjjeli DJ, DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok. Encsike jelen, mint mindig gyönyörű szépen éjjeli kagylózást mindenkinek, plusz Csika Encsike. Ez itt egyébként Ben Sims és a 2008-as Dubs 3. Hogy mi ez? Hát ilyen pincsi zene. Oh yeah. Aztán a következő se lesz eléggé gyengébb. Lehet azt mondani, hogy sőt, jön Excel kerekezés és a Moment című óta.

Itt van velünk Hódi, mi azt jelenti, tiszteletem vagyok, hallgatlak a 12-es. Viszont a hátadon ezt a rádiót most, nagyon impulzív vagy. Oh yeah, hát persze. Valakinek ezt is kell. De nagyképű voltam. Hello, mi jó kagylózást, itt van velünk Fritjó is. Aj, miket csinál már megint ez az átok. Azt hisz nekem, hello Simi. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Pont buli van nálam. Akkor rock and roll. Hát ez majdnem olyan, mint a rock and roll lenne, de mégse.

közben rájöttem, hogy nem is az A, hanem a B oldalt raktam föl erről a lemezről, úgyhogy nem Excel kerekezés szól, és nem a Moment, hanem éppen Cezanne Almena és a By PC. Mindegy, ez is ugyanolyan jó. Legalább van időm megnézni, hogy ki írt még. Itt van velünk Kisa István, azt írja, újra meglepi, ez igen, kedves DJ Simon, tele vagy meglepővel, de ez így jó. Akkor csodás ét kívánunk neked, vagy estét, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, mi még mindig itt. Helyes István. Nem Helyes István, Isa István, de helyes. Amúgy helyes, nem tudom, mert még nem láttam, de lehet. Hello István, hello család, jó kagylózást még mindig. Na aztán Kolozsi még kezdi felvenni a vonalat, hogy kiírogat neki a Viberen. Gondoltam, kicsit megviccelem a csávót. Írtam neki mindenfélét, nem a nevembe ugye, a Viberen. Nem a saját nevembe írunk, nevünkbe írunk, mint műsorvezető, hanem ugye csak simán úgy a Super DJ nevében, és hát nem fogta fel, hogy én vagyok az. Aztán jött, és megértette, hogy én vagyok az. Oh yeah! Hello, Imi! Jó kagylódás neked is!

I'm hip and pedagogizing, mindig bounce things. És I got to have house. Úgy bizony. Hencsike is azt írja, hogy de jó, hogy jöttél, drága Simon, úgy örülök neked. Puszcsika, Hencsike, Simon a meglepő és a mulatságos is egyben. Oh, a Fritjó meg csak. Fel van készülve a túlórára, azt írja, küldött egy képet mellé, hát azzal hegeszteni nem kell. Az biztos. Itt van velünk Kóler Gábor is, ezt írja estét. Kívánok, Simon úr! Remélem, nem fog bekeprálni a szuper adás. Oh yeah! Szabad szállás jelen. Hello.

Hódi, még nem igazán értem a kérdésed, azt mondja, abban segíts, hogy a mélyen megrekedt gondolatokon okán találjam ki, de mikor leszel, a káosz elméleti képlet nem jött be, hogy mit. Kolozsi, mi most vár valamit, azt mondja, valamit várnék, hát persze, tudom, a Budait hív fel, aztán lehet, hogy pörget neked valami jó zenét. Értem, nem lineáris dinamikus elméletek foglalkoztatnak, hát inkább feladom. Maradok a zenénél. You got a big dick and you can tear a piece of pussy up, then let me hear you. Aha, just as I thought, not one motherfucking word. Well, my name is Sweet Pussy Pauline, and I got a story that I want to share with you this evening. Is it okay? Now, I recently had an incident. This motherfucker. We don't know how to act. We don't know how to act. We don't know how to act. We don't know how to act. We don't know how to act. Tudod, Kolozsimi, mondtam, DJ Budai, tőle maga fogsz hallani, amikor fölhívod majd. Megkérdez, hogy kérjen meg engem, hogy játszam le az ő zenét. Ha! Nem lesz Budai. Simon van, DJ Simon van, nem DJ Budai van.

Encsika azt kéri tőlem, hogy miért nem hallom a hangod. Mert a zenék magukért beszélnek, azt lehet mondani. Főleg Marco Bailey. Oh yeah.

0: Ajaj, mit találtam? Azt mondja nekem, hogy Fritjó azt mondja, kecske barátom azt mondja, hogy kemény a szeletelés következő. Hagy menjen neki. Be van bázsva. Mi a következő? Menjen neki, tényleg. Jön egy igazi mantra. Ó, nagyon durva a zene. 2003-ból érkezik Erik Sneo. És a mantra című a nóta. Igaz, ilyen fütyülős nóta, ja nem? Ilyen igazi mantrás, mondják benne, mint átok.
1: Mi vigyáne, mi vigyáne.

hallani neked, hogy this is the end. Még nem, de jön a többetek, és a the end. Tudjátok, of the Doors. End. This is the end.

Holdémi elköszönt. Ha már neki itt van a This is the End, akkor jó éjszakát, Holdémi. Oh yeah. Köszi, hogy itt voltál. Közben találtam egy olyan albumot, aminek az előadója Steve Stoll. 1998-ban adta ki a The Blunted Boy Wonder albumot, és iszonyat jó zenék vannak rajta. Most úgy gondoltam, hogy az A2-es fogok bejelteni, hogy az a Sideways lesz. Aztán meglátom, lehet, hogy még lesz rajta fincsi zene.

Nem kell megijedni, nem villog pirosba semmi nálam. Maga a zene ilyen, túl van tolva. Tehát annak idején ugye ezt szerettük, amikor a techno pörgött, mint állat, és nagyon zúzott, vagy éppen szétzúzott. Na de jöjjön a következő Stevie Stall.

0: Gabi picceske nekem itt a háttérben a közegi Gabi, tudjátok, az éjszakai magai azt írja, hogy arabeszkusz, punciszkusz, fincsi.
1: Nem tudom, szerintem az a fincsi, amit ott bekortyolgattál a popodba.
0: És ez fincsi, a következő még jobb lesz. Egyesen Norvégiából jön megint a Cave, és érkezik a Plutonium remixes. Christian Liebling volt az elkövetője. Ja, nem sokára, itten jön a Super

0: Na ezt hallgassd! Kőszegi Gabi barátom!
1: Azt írja Encsike, azt hiszem Encsike már igazán megérdemelne egy jó kis fincsi zenét. Nem gondolod, Simon?
0: Nem. Ha!
1: Ugye Kőszegi Gabi, remélem a kedves csaposod mellé állsz. Puscsika Encsike!
2: Figyelj, bagoly! Mennyi arrébb állja oda Encsike mellé, jó?
0: Kolozsi Émi teljesen meg van elégedve a mai estével, az éjszakával, azt mondja, van veretés, finoman szólok, imádlak Émi. Következő veretés, akkor szóljon neked, barátom. És ha már Cave-nél tartunk, akkor legyen megint egy Cave. Jön egy 2007 júniusi Cave. Egyenes a barlangból, tudod? Jön a tamburiz. Csak hogy jó legyen, egy Carl Falk remix lesz. Itt a szó.

0: Encsike türelmetlen, mint ahogy azt mindig is megszokhattuk már tőle.
1: Hogy ez egy csomó lekor, nem?
0: De. Milyen jön neked egy zene? Rád kenem. De tényleg, figyelj, a következő szóljon neked, jó?

elárul el, csak a csaposodat annyira érdem, hogy nem, bocsánat. A sofőrödet nem is jól, ez se jó. Várjál. A masinisztádat, igen, a masinisztádat annyira érdekli, hogy mit kértél, hogy még azóta nem reagált. Úgyhogy tudod ki, melyem, figyelj. Jöjjön neked egy zene. Nem árulom ezt ki, ez kicsit kilóg a sorból.

Calvin Harris és Jesse Reyes, közösen az Ocean. Na de pörgünk tovább is, megyünk vissza a technohoz, jön megint a Cave és a Plutonium. És itt teljesen más remix, Cobain Balthazar. Oh yeah, 2006.

azt kérte tőlem, hogy meddig vagy itt, drága Simon. Nagyon fullon vagyok amúgy. Hát szerintem egy olyan 2-3 zene, aztán lelépek én is. Valahogy így.

pörög is. A zárózene jön Christian Smith and John Salloway. És itt van nekünk a Weather, na még egyszer Weather, vagy Better, vagy éppen az időjárás. 2002, egyenesen Anglia. Ott meg mindig esik és fúj, úgyhogy fúj. Ez itt a zárózene. Én ezzel a csodálatos dalon szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt tartott velem mai éjjel. A Super DJ Radion, ez volt a beugrós Private Night DJ Simonnal. És hát holnap, ami nem biztos, de lehet, hogy jövök. Tudjátok, szoktam mondani, a jövő zenéje. A jövő zenéje, én vagyok. Na jó éjszakát mindenkinek! Csácsomicsel, sziasztok! Oh yeah!

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: The station with the
2: best music.
3: I love the music.
4: Super DJ Rádió.
5: Kattanj ránk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubredi.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. A webrádió. Csak neked zenélünk.
3: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.